Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színészet, az élet a diéta. Minek öröme?

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Így látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Felülvizsgálják a közterületi reklámok szabályait Békéscsabán. Elfogták a szotyros unokázós csalások egyik gyanúsítottját. Díszpolgári címet kapott Gyuha Attila és William Parkinson Vésztőn. Áramszünet lesz Békéscsabán 13-án a tervezett karbantartások miatt. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán megkezdődött a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, amely a közterületi reklámok elhelyezésének előírásait is érinti. A módosítások a jövőben a plakáthelyek szabályzását is befolyásolhatják. A város jelenlegi értékesíti a közterületi reklámfelületeket, és az elmúlt években több lakossági észrevétel érkezett a kihelyezett hirdetések minőségével, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Sokan kifogásolták a rosszul karbantartott reklámokat, valamint a fényreklámokat, erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közterületi plakáthelyek száma az utóbbi években stagnált, sőt kissé csökkent. Hozzátette, hogy a rendelet felülvizsgálata már zajlik, így a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok a közeljövőben módosulhatnak. A város bevétele a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 3 évvel ezelőtt 5,3 millió forint volt, 2024-ben 12,8-ra emelkedett, tavaly pedig 12,6 millió forintot tett ki. Békésvár megyei rendőrök elfogtak egy nőt, akit az úgynevezett unokázós csalások egyik elkövetőjeként azonosítottak. A gyanú szerint szatyorszámra vitte el a pénzt és az aranyat a megtévesztett áldozatoktól. A nyomozás tovább folyik, a rendőrség a bűntársak felkutatásán dolgozik. Az elmúlt időszakban országszerte, így Békésben is több olyan eset történt, amikor csalók arra vették rá az áldozatokat, hogy pénzt és ékszereket akasszanak ki házuk kapujára. Így járt június 15-én egy 78 éves békés csabai nő is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy a fia bajba került, elütötte egy fiatal lányt, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összegyűjtötte megtakarított pénzét és aranyait, majd egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Vendége érkezése miatt nem látta, ki vitte el a 7,5 millió forintnyi értéket. A békés csabai rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a vármegyei főkapitányság elemző és bűnügyi egységeivel együtt olyan információkat elemeztek, amelyek elvezethettek a szatyrot elvívő személyhez. A látókörükbe került egy román rendszámú autó és annak vezetője, egy román állampolgárnő. A járművet és a nőt is körözték, majd július 3-án a Szeghalmi Rendőrkapitányság füzesgyarmati körzeti megbízottjai kiszűrték a forgalomból, amikor egy másik autóval ismét megjelent a megyében. Előállították és csalás büntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő más megyékben és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket több millió forint értékben. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a mostani sikeres intézkedés után is bárki kaphat ilyen telefonhívást. Arra kérik a lakosságot, hogy beszéljenek idős hozzátartozóikkal a telefonos csalások veszélyeiről. Ha valaki azt állítja, hogy egy családtag bajba került, azonnal szakítsák meg a hívást és ellenőrizzék a történteket a valódi rokon felhívásával.

0: Lisztőváros szombaton díszpolgári címet adományozott a Békés Csabai születési Gyuha Attilának és az amerikai William Parkinson régésznek. A több mint egy évtizede az Egyesült Államokban élő csabai professzor meghatottan beszélt az elismerésről, amelyet közös munkájukért kaptak. Gyuha Attila elmondta, hogy számára és kollégájának felemelő megtiszteltetés a díj. Felidézte, hogy amikor 2000-ben először érkeztek Vésztőre, még a régmúlt feltárása volt a céljuk, ám az évek során az itt van dolgunk szemléletből itt vagyunk otthon érzés lett. Hangsúlyozta, hogy küldetésük mára a település páratlan régészeti örökségének megóvása és méltó bemutatása. A rendezvényen elhangzott laudáció szerint a kitüntető cím olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki a település határain túlmutató maradandó értékű és széleskörű megbecsülést kiváltó tevékenységet végez. A képviselőtestület 2026-ban Gyuha Attilának és William A. Parkinsonnak ítélte oda az elismerést, akik több évtizedes tudományos, oktatási és örökségvédelmi munkájukkal nemzetközi szintre emelték Vésztő hírnevét. A Vésztőmágor történelmi emlékhely az Alföld legnagyobb teltelepülése, ahol egymásra rakódott régészeti rétege körzik az új kőkortól a középkorig tartó megtelepedés emlékeit. A helyszín különleges értéke a 86-ban megnyitott eredeti helyén megőrzött régészeti metszet, amelynek kutatásában a két régész a 90-es évek végétől új nemzetközi fejezetet nyitott. Közös történetük 98-ban kezdődött, amikor Parkinson, akkor a University of Michigan doktorandusza kutatási partnereket keresve Békés Csabára érkezett, és találkozott Gyuha Attilával, a Munkácsy Mihály Múzeum régészével. Egy hosszú beszélgetést végén a sör alátét jegyezték fel a következő 5 év kutatási terveit, amelyből megszületett a Körös Regionális Régészeti Program és egy több mint negyedszázados szakmai szövetség. A kutatások modern, több tudományágat összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók generációit vonzották a térségbe. A 2021-ben indult Vésztőmágor állagmegóvási és kilátás és kiállítási program új irányt adott a munkájuknak, a feltárás mellett a látványszelvény hosszú távú megőrzésén és bemutatásán dolgoznak. Gyuha Attila ma több otthon között él, Békés Csaba és az amerikai Athens egyaránt meghatározó számára, de a nyári hónapokban immár 26 éve Vésztő válik első számú otthonává. A város közösségének szerves részévé vált barátokra és szakmai kapcsolatokon túlmutató emberi kötelékekre talált. Parkinson ma főként háttérmunkával segíti a térség örökségvédelmét, de minden év visszatér a csapathoz. Magyar nyelvtudása szinte tökéletes, a látogatóknak magyarul tart tárlatvezetést, ami tovább erősíti helyi megbecsültségét. A szöveg végén felidézett interjúban Attila korábbi életéről, Békés Csabai kötődéséről és szakmai pályájáról mesélt, valamint arról, hogy számára a régészet a múlt hiteles megismeréséről szól, nem pedig a kincsvadászatról. Előre tervezett karbantartást végez az MVM Démász Áramhálózati Kft. Békés Csabán július 13-án hétfőn, ezért több utcában szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet 13-án reggel 8 és délután 4 óra között várható, és az érintett területeken teljes időszakban nem lesz áram. Felhívják egyben a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején a szolgáltatás szünetelni fog, ezért érdemes előre felkészülni, különösen azoknak, akik folyamatos működésű elektromos berendezéseket használnak. A társaság közölte, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani, saját vagy bérelt agregátor használata előzetes, írásbeli engedéllyel lehetséges, amelyet legalább 5 nappal a tervezett áramszünet előtt kell benyújtani. A szolgáltató arra is figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt és feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért mindenki fokozott óvatossággal járjon el.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikben üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyen akkor.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ez szem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablókép készítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre, fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát jól tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek, sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben, vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtermi reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszában, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
5: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Rajtól boldog névnapot a Henrikeknek és a Rolandoknak. Őket köszöntsük ma mindenféleképpen. Jó reggelt nekik is, és boldog névnapot. Indul a mai műsor.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Próbáljuk ki a japán eredetű Kaizen szemléletet, amely a folyamatos apró fejlődésre épül a mai nap indító tippünk szerint. A módszer szerint nem kell egyik napról a másikra hatalmas változásokat elérni, elég, ha minden nap csak egy kicsivel lesz jobb valamiben a helyzet. Egy rövid séta, néhány oldal elolvasása, vagy egy régóta halogatott telefonhívás is közelebb vihet a céljainkhoz. A kis lépések hosszú távon meglepően nagy eredményeket hoznak. Ez volt a mai nap indító tippünk.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szóval nézzük a mai nap szülötteit. Például ma született George Lucas, az amerikai filmrendező, producer, a Star Wars filmsorozat megalkotója. 1944-ben született ezen a napon, illetve Forrest Whitaker, az Oscar-díjas amerikai színész is. 1961-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most visszaadalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: Stigmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor, szóval az első óránk pedig már a végéhez is ért, de a következő 60 percben is itt vagyok, még rádiózzunk együtt. Szép napot, jó reggelt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Emberölés büntettének megalapozott gyanúja miatt elrendelte a bíróság egy 32 éves orvosnő letartóztatását, a feltételezett bűncselekmény pedig a budapesti Szent János kórházban történhetett. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint feljelentés alapján indítottak nyomozást az ügyben, a gyanúsítottat pedig a kihallgatását követően őrizetbe vették. Az egészségügyi intézmény közölte, hogy az érintett orvosnővel már megszűnt a munkaviszonyuk, a nyomozás érdekeire való tekintettel azonban további részleteket nem közöltek. A szívroham kezelésében európai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ér el Magyarország, a betegség egyéves túlélési aránya tekintetében viszont jócskán le vagyunk maradva a környező országoktól, mondta Merkeli Béla a Semmelweis Egyetem podcastjében. A kardiológus professzor kiemelte, hogy a sikeres orvosi beavatkozások önmagukban nem elegendőek, a szívinfarktus követő egyéves rehabilitációs időszakban tapasztalható magas halálozási arány mögött, ugyanis leggyakrabban az áll, hogy a páciensek nem tartják az előírt orvosi utasításokat. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
0: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
0: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Halálos fenyegetést kapott a norvégok VB csillaga. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Alexander Sörlott internetes zaklatás áldozata lett és halálos fenyegetést is kapott azt követően, hogy a norvég labdarúgó válogatott tagjaként szombaton a negyeddöntőben búcsúzott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon. Alexander Sörlott párja Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amit a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten. Selnes ezekről úgy fogalmazott, a világbajnokság és a futball örömet hoz, de a sok gyűlölet is. A futballista párja hozzátette, nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, muszáj megosztania azokat.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Boldog névnapot a Henrikeknek és a Rolandoknak. Köszöntsük őket, mindenféleképpen boldog névnapot. Na meg jó reggelt mindenkinek, indul a második óránk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És ki mossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.

0: 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál, rocklegendákkal Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor-gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.

programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Tudták, hogy a Békés Csabai Szent István tér csak a 20. század második felében nyert el a mai parkosított arculatát? Napjainkra ez lett a város egyik legfontosabb közösségi terem, ahol egész évben kulturális rendezvények, ünnepségek és koncertek várják az érdeklődőket. Ez volt a mai kis morzsa környékről az érdekesség, most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A technológiai vállalatok egyre több mesterséges intelligenciára épülő funkciót építenek be a mindennapok használati alkalmazásokban. Az új fejlesztések célja pedig az, hogy az MI ne csak kérdésekre válaszoljon, hanem segítsen az e-mailek összefoglalásában, dokumentumok szerkesztésében, fordításában és a napi feladatok megszervezésében is. A szakértők szerint ezek az intelligens asszisztensek a következő években a mindennapi munkavégzés természetes részévé válhatnak, érdemes rájuk tehát így gondolni. Most pedig vissza a dologhoz, jó reggelt!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furt összekötő úton vasúti átjáró épül, Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között. Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévaványa között ezeken a helyszíneken félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat a közlekedőknek!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az izomláz egy teljesen természetes jelenség, amely leggyakrabban szokatlan vagy intenzív fizikai terhelés után jelentkezik. Ilyenkor az izmok fájdalmassá, merevvé válnak, a panaszok pedig általában a mozgást követő egy-két napon belül erősödnek fel. Az izomláz kialakulását apró izomsérülések okozzák, különösen akkor, ha az izmokat fékező, lassító mozgásra kényszerítjük, bár kell az izomláz nem káros. Sőt, a regenerálódás során az izmok erősebbé válnak. A tünetek enyhítésében segíthet a könnyű átmozgatás, a nyújtás, a megfelelő folyadék bevitel és a pihenés. Ha azonban a fájdalom szokatlanul erős vagy nem csökken, érdemes szakemberhez fordulni.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Gólöröm!
6: Naponta elhangzó műsor.
5: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
6: Gólöröm!
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.
7: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát. Holnap reggel is jelentkezem. További szép napot és jó rádiózást kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbevételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Horváth Lóránt közösségi oldalán közzétett videójában furcsának nevezte, hogy miközben kisebb súlyú bűncselekményeknél azonnal intézkednek a hatóságok,

alkalmazást. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály és a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföldkövet augusztus 31-éig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Dánia fővárosa Kopenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet az Economist Intelligence Unit 2026-os listáján, megelőzve

0: Zürich osztozik. A kutatók a stabilitás, az egészségügy, a kultúra, a környezet, valamint az oktatás és az infrastruktúra szempontjai alapján vizsgálták a nagyvárosokat. A rangsor első 10 helyezettje közé bekerült még Genf, Osaka, Vancouver és Tokió is.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamalt találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyarzabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnok előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen álló Mbappé-nak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. A 14. Viharsarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Géza módra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
4: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek Csaba Center.

0: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
1: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Gomoly fel és napos idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
1: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Elhunyt egy dél-afrikai játékos, aki nemrég még a VB-n játszott. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 25 éves korában elhunyt Jaden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása. A játékos csapata mindhárom csoportmérkőzésén Mexikó, Csehország és Dél-Korea ellen is pályára lépett, az egyenes kieséses szakaszban Kanada ellen a kispadon ült. A torna alatt személyes tragédia érte, a Csehország elleni találkozó előtti napon elhunyt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot. A Mamelodi Sundowns futballistája 9-szer ölthette magára a címeres mezt, amelyben egyszer a VB-selejtezők során volt eredményes. Adams idén a klubjával megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját. Egyelőre nem tudni, mi okozta Adams halálát.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Led Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ácsfa.hu.
3: Tetőt készítünk az álmoknak.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Jó napot kívánok! Ma a gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 2026. július 15-e szerda délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Új pályázat készül a Békés Csabai busz közlekedés biztosítására. Rendőrségi prevenciós napot tartottak a Dombegyházi nyári táborban. Családi programokkal telt meg Gella a gyereknapon. Filmzenék szóltak a Réti Pál hídon. Új pályázatot készít elő a Békés Csabai önkormányzat a helyi autóbusz közlekedés hosszú távú biztosítására. A kiírást megelőzően egy előzetes hirdetményt tesznek közzé, amelyre nem csak Magyarországról, hanem az Európai Unió egész területéről várják a közlekedési társaságok jelentkezését. A városvezetés 2025 végén azzal szembesült, hogy az önkormányzat által kiírt pályázatra egyetlen cég sem nyújtott be ajánlatot, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Szükséghelyzeti intézkedésként úgy döntöttek, hogy a közszolgáltatást továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT látja 2026-tól, legfeljebb 2 éven keresztül. Ez azt jelenti, hogy 2028-tól ismét új szolgáltatóról kell gondoskodni. A közelmúltban a MÁV személyszállítási ZRT ismertette a 2025-ös működésről szóló beszámolóját a közgyűléssel. Ez szerint a helyi közlekedést 19 autóbusszal biztosították, amelyek közül 14 szóló és 5 csuklós jármű. A szólóbuszok mind alacsony padlósak, a csuklós járművek azonban nem. A beszámoló szerint a Békés Csabai helyi busz közlekedés 2025-ben 571 millió forintos bevétellel nem fedezett indokolt költséget termelt, amelyet az önkormányzatnak kellene megtérítenie. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a helyi autóbusz közlekedés a város legköltségesebb közszolgáltatása, amely még az Árpád-fürdő és a Jukai Színház működtetésénél is nagyobb kiadást jelent. Hozzátette, hogy a MÁV személyszállítási ZRT beszámolójában több olyan költségtétel is szerepel, amelynek jelentős növekedését a városvezetés az ágazati és inflációs adatok alapján nem tartja kellően indokoltnak. Emiatt az önkormányzat több kérdést is küldött a közlekedési társaságnak a számok pontosítása érdekében, és a válasz megérkezéséig nem fizeti ki a teljes igényelt összeget. Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzési programon vehettek részt a Dombegyházi Közösségi Szintér és Könyvtár nyári táborának részvevői. A 30 alsó tagozatos diákot Bajkán Csaba, rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi rendőrkapitányság Kevermesi rendőrőrsének parancsnoka, valamint Bakonyi Szinti a rendőrőrmester, a kapitányság baleset megelőzési előadója kísérte. A táborozó csapatot látva egy arra haladó autós is elismerően szólt a kezdeményezésről. A rendőrök a nyári szünetben legfontosabb biztonsági tudnivalókat ismertették a gyerekekkel. Egyebek mellett szó esett a strandolás és a biztonságos fürdőzés szabályairól, a gyalogos és kerékpáros közlekedésről, valamint az elektromos roller használatának veszélyeiről. Az öltöztest fel a kerékpárt elnevezésű feladat során közösen áttekintették a kötelező kerékpár felszereléseket, és megbeszélték, miért fontos, hogy a közlekedők jól lássanak és jól láthatók legyenek. A foglalkozás részeként az internet a közösségi média, valamint a tiltott bódító hatású szerek veszélye is szóba kerültek. Az elméleti ismereteket gyakorlati foglalkozás követte. A gyerekek a rendőrökkel együtt elsétáltak a helyi általános iskola közelében található körforgalomhoz, ahol megismerkedtek a közlekedési táblák jelentésével, és azt is megtanulták, hogyan kell szabályosan közlekedni a körforgalomban. A nap végén játékos kereszt feladatokkal és ügyességi játékokkal mélyíthették el a megszerzett ismereteket. Az egésznapos program lebonyolítását 3 iskolaőr segítette. A Mezőkovácsházi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az általános iskolások életkoruknak megfelelő, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapvető szabályaival.

0: Gyereknapot rendeztek szombaton Gellen, ahol ügyességi versenyekkel, játékos állomásokkal, ijeszottal és elszoft programokkal várták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán szemlélői, hanem aktív részesei is legyenek a programoknak. A feladatokba a gyerekek mellett a szülők és a nagyszülők is bekapcsolódhattak. A rendezvényt hagyományosan június első hetében tartják a kastélynál, az idei eseményt azonban a kedvezőtlen időjárás előrejelzések miatt későbbre halasztották. A nagy érdeklődés miatt a sorversenyeket két turnusban rendezték meg. A csapatok gyorsaságot, ügyességet és türelmet igénylő feladatokban mérték összetudásukat. A program része volt egy jelmezes futam is, amelyen a résztvevők boszorkánynak öltözve, seprűn lovagolva teljesítették a pályát. A gyereknap keretében második alkalommal rendezték meg a gellai szörp punk bajnokságot. Emellett lisztfújásban és ugrálókötérversenyen is próbára tehették ügyességüket a gyerekek. Az ISZ és Elsoft bemutató egész délután várta az érdeklődőket. A résztvevők megismerkedhettek a felszerelésekkel, majd különböző ügyességi feladatokon keresztül ki is próbálhatták azokat. A rendezvény további állomásain célbadobás, kincskeresés, memóriajáték és élő társasjáték is szerepelt. A teljesített feladatokért a gyerekek matricákat kaptak, amelyeket a nap végén a vásártéren finomságokra válthattak be. A programra nem csak Gelláról, hanem a környező településekről, köztük Békésről és Sarkadról is érkeztek családok. A szervezők hangsúlyozták, hogy rendezvényeiket mindenki számára ingyenesen teszik elérhetővé, mert fontosnak tartják, hogy egyetlen gyermek sem maradjon ki az élményekből anyagi okok miatt. Gál Csaba és Vozárem Krisztián adott koncertet szombatest a Réti Pál hídon, a Hídi Koncertek programsorozat részeként. A zongora művészek ismert filmzenékkel szórakoztatták a közönséget. Gál Csaba elmondta, hogy az est középpontjában a filmtörténet legnagyobb alkotásainak zenéjátak. A műsorban 11 főbb darab szerepelt, amelyet a közönség és az időjárás függvényében további számok is kiegészítettek. Hozzátette, hogy a válogatás az emberi érzésekre, a barátságra, a szerelemre, a kitartásra és az erőre épült, és olyan elismert filmek zenéit választották, amelyeknek meghatározó része a hozzájuk kapcsolódó dallamvilág. A zongora művész arról is beszélt, hogy a szabadtéri koncertezés nem újdonság számára, hiszen nyaranta rendszeresen lép fel a szabad ég alatt. A Réti Pál hídon azonban most szerepelt először, és különösen kedvezőnek nevezte, hogy a közönség ilyen közel lehetett az előadókhoz. Vozárem Krisztián szerint a koncert zenei összeállítása azért lett rendkívül színes, mert zongoristatásával hasonlóan gondolkodnak. A repertoárt a 60-as évektől napjainkig terjedő időszak filmzenéiből állították össze. A múlt héten Münchenben megrendezett ifjúsági úszó Európa bajnokságon Nagy Benedek Izabel és Petrucki Zsombor, a Békés Csabai Előre Úszó Klub versenyzői is rajtkőre álltak. Az 50 méteres mellúszás előfutamában a 15 éves Nagy Benedek Izabel 32,44 másodperces idővel futamában a 7. helyen végzett. A középdöntőhöz közel került, végül összesítésben a 18. helyen zárt. A 200 méteres mellúszás előfutamában 2 perc 34,93 másodperces eredménnyel futamában 6., összesítésben pedig 22. lett. A 18 éves Petrucki Zsombor 50 méteres mellúszásban futamában a 6. helyet szerezte meg, ami összesítésben a 18. legjobb időt jelentette. A 200 méteres távon 2 perc 20,23 másodperces eredménnyel szintén 6. lett előfutamában, összesítésben pedig a 25. helyen végzett. A 100 méteres mellúszás előfutamaiból mindkét Békés Csabai versenyző sikeresen továbbjutott a középdöntőbe. Petrucki Zsombor végül mindössze 2 másodperccel maradt le a döntőről, 1 perc 2,05 másodperces idővel a 9. helyen fejezte be szereplését. Nagy Benedek Izabel ugyanezen a távon a 13. helyen zárta az ifjúsági Európa bajnokságot. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamalt találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyarzabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnok előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen a Mbappé-nak esélye sem volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mindig is megyek kedvenc rádiója.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Led Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint.

0: neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamal találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyar Zabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnok előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen álló Mbappénak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
1: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
2: Július 24-én Békés Csabán újra pacal piknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacal főzői egy helyen. És egy hatalmas buli a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódigusti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacal piknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
3: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 ezer forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I might never be night and shine in armor. I might never be the one you take home to mother.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbevételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője, Horváth Lóránt közös

múlt héten meggyanúsított volt főigazgatója, Hajdú János is szabadlábon védekezhet, mint ismert a volt TEK vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják, miközben a NAP csütörtökön felfüggesztette az ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés.

0: A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint július 9-ig összesen 10,6 millió tételsort dolgoztak fel, a napi forgalom pedig átlagosan megközelítette a 359 ezer vámáru nyilatkozatot. Az új szabályozás értelmében a 150 eurónál kisebb értékű EU-n kívülről érkező internetes rendelések után termékkategóriánként 3 eurós, azaz mintegy 1000 forintos általányvámot kell fizetni. Az intézkedés célja az ázsiai online platformok versenyelő lebontása és a vámcsalások visszaszorítása, a beszedett összeg 75%-a pedig közvetlenül az Európai Unió költségvetését illeti meg.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamalt találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyarzabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világban előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen álló Mbappénak esélye sem volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
3: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És kimossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
11: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
12: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a Kívánság műsor, majd pedig a délutáni zenés és információs magazin műsor is. Rádiózunk együtt a következő két órában. Hozom a jó zenéket és a jó hangulatot a délután első két órájára.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és itt egy üzenet. Sziasztok, szeretném a nővéremet köszönteni, születésnapján keresztül Évának kívánunk nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse, az egész család aláírással érkezett az üzenet Vikitől egyébként. Hát mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk akkor, Isten éltessen!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, pedig itt a kívánság műsor, és lassan zárjuk ennek sorait, viszont nem érhet véget ma sem a kívánság műsor, úgyhogy nem köszöntjük a névnaposokat. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a Henrikeknek, illetve a Rolandoknak már, őket Isten éltesse. A kívánság műsor sorait pedig ezzel zárjuk, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk. Itt van önnel a délutáni zenés információs magazin műsor.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom BB döntőjátékában. Az álom BB döntőjáték fő támogatója

Gross Kft. A BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams. Építsd az álmaidat. Az Álom BBAT kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Gross és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Hőfokokra nem lehet panaszunk, 33-34 fokokat mérhetünk egészen a hétvégéig. Zápor eső zivatar érkezése viszont nem kizárt, szeszélyes lesz a következő napok, hetek időjárása, a hajnali értékek pedig valahol 18 és 20 fok között alakulnak. Erre készülhetünk, én zárom most ezt az órát, de itt vagyok még a következő 60 percben is önnel. Everybody get up.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamalt találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyarzabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnok előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen álló Mbappé-nak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Folytatódik ebben az órában is a műsor sok érdekességgel és jó zenékkel. Rádiózunk együtt egészen délután 2-ig.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója. Itt a délutáni zenés információs magazinműsor. Egy kis érdekesség a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a méhek képesek felismerni emberi arcokat. A kis agyméretük ellenére a méhek összetett vizuális memóriával rendelkeznek, és egy kutatás szerint képesek arcvonásokat mintázatként tárolni. Ezt a képességet úgy fejlesztették ki, hogy képesek legyenek különbséget tenni virágformák között, és ez a készség az emberi arcokra is alkalmazható, egészen elképesztő. Oh, I live quiet.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A délutáni zenés információs magazin műsor ért ma is a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk a délután első 2x60 percében. Holnap is jövök, további szép napot!

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Anglia és Argentina mérkőzése mindig igazi csemmegének számít. A két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcok miatt. S különösen igaz ez most, amikor a fináléba kerülés lesz a tét a labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint 9 órától. A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolni valója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnokság, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyed döntőben Argentínán átvezetett az útja, majd az 1982-es Falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os istenkeze góljáig, amelyen Argentína a negyed döntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt. Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat, az 1998-as 2-2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert 11-es párbajról marad emlékezetes, majd egy 4 évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott. A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, és az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díja felé vezető út újabb állomásaként kezelték. Az argentinok világsztárja Lionel Messi 32 VB meccsel és 21 góllal vezeti az örök rangsort, ezen a tornán pedig 8 találatával holtversenyben éllovas a francia Kylian Mbappéval. Argentinának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett. Előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyőzni az újonc zöldfoki köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított és 3-2-re nyert a 79. perc után. Végül az emberhátrányban küzdő Svájcot szintén csak a ráadásban múlt a felől 3-1-re. Erre reagálva Messi elismerte, hogy fizikailag kimerítő volt ez a menetelés. A labdarúgó világbajnokság második elődöntője, az Argentina-Anglia találkozó magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
4: Áldás havának 15. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Július 15-e a Szeretem a lovakat nap. Erről ma még mesélek. Emellett két kerékre pattanunk, és programokat is hozok. A kedvenceket pedig úgy válogattuk, hogy mindenki találjon kedvére valót. Szép délutánt, tartalmas időtöltést kívánok.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Az elmúlt 20 év legjobb dalai, a tegnap és a ma kedvencei szólnak a Csabán, természetesen a folytatásban is. Július 15-e van a Szeretem a lovakat nap. Az, hogy a lovak csodálatos teremtmények, szerintem senki nem vonja kétségbe. Aki már volt Paci közelében, az tudja, hogy milyen nyugalom és szeretet árad belőle. A ló mindig is hűséges társa volt az embernek. Háziasításuk 6000 évvel ezelőtt történt. A lovak őse állítólag 60 millió évvel ezelőtt alakult ki. Ő volt a hajnalpírló. Nagyon fejlett az ízlelésük, tapintásuk, hallásuk, szaglásuk és a látásuk is. És akik ismerik őket, azt mondják, hogy felfedezhető egy titkos, hatodik érzékük. Ez a tájékozódásban is segíti őket. Szaglásuk olyannyira kiváló, hogy ezt használják a kapcsolatteremtés során is. Kifinomult szaglásukkal képes megszimatolni a lovas kezén, hogyha az ideges. A lovakról ma még mesélek, de most vágtassunk tovább a kedvencekkel.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Anglia és Argentina mérkőzése mindig igazi csemmegének számít. A két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcok miatt. S különösen igaz ez most, amikor a fináléba kerülés lesz a tét a labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint 9 órától. A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolni valója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnokság, amikor az Európai Gárdának egyetlen végső diadalakor a negyed döntőben Argentínán átvezetett az útja, majd az 1982-es Falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os Istenkeze góljáig, amelyen Argentína a negyed döntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt. Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat, az 1998-as 2-2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert 11-es párbajról marad emlékezetes, majd egy 4 évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott. A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, és az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díja felé vezető út újabb állomásaként kezelték. Az argentinok világsztárja Lionel Messi 32 VB meccsel és 21 góllal vezeti az örök rangsort, ezen a tornán pedig 8 találatával holtversenyben éllovas a francia Kylian Mbappéval. Argentinának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett. Előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyőzni az újonc zöldfoki köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított és 3-2-re nyert a 79. perc után. Végül az ember hátrányban küzdő Svájcot szintén csak a ráadásban múlt a felől 3-1-re. Erre reagálva Messi elismerte, hogy fizikailag kimerítő volt ez a menetelés. A labdarúgó világbajnokság második elődöntője, az Argentina-Anglia találkozó magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Szólnak a kedvencek a legjobb válogatásban, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba 88.9. július 15-én. Mindjárt két kerékre pattanunk, a kerékpározás ugyanis jót tesz a testnek, a léleknek és még a szellemnek is. Izmainkat, agyunkat egyaránt regenerálja. Az enne legalább ilyen jótékonyan hat ránk, úgyhogy a kedvencekkel folytatjuk.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer!
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
1: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke. digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
10: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
11: Internetix.
10: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
11: Internetix.
10: Díjmentes bekötés.
11: Internetix.
10: Legmodernebb optikai hálózat.
11: Internetix.
10: Megbízható, elérhető, korlátlan.
11: Internetix.
10: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
11: Internetix.
10: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Szép nyári délután mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel július 15-én. A balfácán napon. Ik is azok a balfácánok? Hát az ügyetlenek, a pancserek, a mamlaszok, de úgy is mondhatjuk, hogy suta, kétbalkezes, esetleg balfék. Mennyi szinonima? Ez a nap arról szól, hogy merjünk kétbalkezesek furcsák lenni, vállaljuk a belső bolondos énünket. A világnap úgy indult hódító útjára, hogy a bumfordi bamba eredetileg egy sértés a társasági életben az ügyetlen emberekre. Nos, a világnap célja éppen az, hogy kifogja a szelet a csúfolódók vitorlájából. Ma bátran lehetünk kétbalkezesek, hiszen hogyha ma valamit elejtünk, akkor elmondhatjuk, hogy csak megünnepeltük a kétbalkezesek napját. Jobb kézzel indítom most a következő kedvencet.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A csapatok fogynak.
2: Az én csapatom is kiesett.
1: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
1: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
1: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
1: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Kellemes szép délután mindenkinek, a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Bízom benne, hogy csodaszép napjuk van mindazoknak, akik ünnepelnek. Kezdjük a szülinaposokkal, csillagjegyük a rák. Eljegy szülöttei pedig most készen állnak az újításra, mondják a csillagok. Kívánom, hogy az újításban lejjék örömüket, találják meg számításaikat, sok-sok boldogságot. És Isten éltessen két nagyon szép és különleges férfi nevet, a Henrikek és a Rolandok ünnepelnek. A Henrik germán eredetű, jelentése körülkerített birtokán uralkodó, míg a Roland német eredetű, jelentése vakmerőhős. Minden évi szülinaposnak sok-sok boldogságot!

0: hitparádés lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer. Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Szemét
7: levittem.
6: Villany
7: befizettem.
6: Klíma
7: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
12: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Halálos fenyegetést kapott a norvégok VB csillaga. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Alexander Sörlott internetes zaklatás áldozata lett és halálos fenyegetést is kapott azt követően, hogy a norvég labdarúgó válogatott tagjaként szombaton a negyeddöntőben búcsúzott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon. Alexander Sörlott párja Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amit a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten. Selnes ezekről úgy fogalmazott, a világbajnokság és a futball örömet hoz, de a sok gyűlölet is. A futballista párja hozzátette, nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, muszáj megosztania azokat.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Csaba Rádió.
5: Csaba Rádió.
6: Hey.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba Hová programot hoztam. A Szarvasi Vízi Színház páratlan adottságaival emelkedik ki a hazai kínálatból. Július 19-én 100 éves utazásra hívják az érdeklődőket. Egy varázslatos szálloda, ahol a vendégek csak meseautón érkezhetnek. A múlt század legszebb dallamai kelnek új életre Gulyás Leventének és zenekarának közreműködésével. Július 21-én az argentin tangó, július 22-én pedig a Királyságomat egy könyvért című előadás látható. Mindenkit szeretettel vár a Szarvasi Vízi Színház, további részletek a víziszínház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály és a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföld földkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Szakértők szerint alkotmánysértést követel az országgyűlés a korábbi klímatörvény korrekciójának elmaradása miatt. A helyzet áthidalására 200 civil szervezet egy átfogó, új törvényjavaslatot nyújtott be a kormánynak. A kezdeményezők azt remélik, hogy a kibocsátás csökkentést és az asszály elleni védekezést is tartalmazó javaslataik beépülnek az élő környezetért felelős minisztérium novemberre tervezett új szabályozásába. Idén ismét számíthatunk a nyári égbolt egyik legkedveltebb jelenségére, ugyanis július 17-e és augusztus 20

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Anglia és Argentina mérkőzése mindig igazi csemmegének számít. A két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcok miatt. S különösen igaz ez most, amikor a fináléba kerülés lesz a tét a labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint 9 órától. A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolni valója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnokság, amikor az Európai Gárdának egyetlen végső diadalakor a negyed döntőben Argentínán átvezetett az útja, majd az 1982-es Falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os Istenkeze góljáig, amelyen Argentína a negyed döntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt. Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat, az 1998-as 2-2-es döntetlennel végződött nyolcad döntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert 11-es párbajról marad emlékezetes, majd egy 4 évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott. A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, és az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díje felé vezető út újabb állomásaként kezelték. Az argentinok világsztárja Lionel Messi 32 VB meccsel és 21 góllal vezeti az örök rangsort, ezen a tornán pedig 8 találatával holt versenyben éllovas a francia Kylian Mbappéval. Argentinának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett. Előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyőzni az újonc zöldfoki köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított és 3-2-re nyert a 79. perc után. Végül az ember hátrányban küzdő svájcot szintén csak a ráadásban múlt a felől 3-1-re. Erre reagálva Messi elismerte, hogy fizikailag kimerítő volt ez a menetelés. A labdarúgó világbajnokság második elődöntője, az Argentina-Anglia találkozó magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Szép nyári délután kellemes kikapcsolódást kívánok a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Nyárhoz méltó az időjárás. 2023-ban e napon melegrekord dőlt. Szerintem olyan nagyon nem baj, hogy most nem dől melegrekord. Mi nem hideget meleget, hanem a tegnap és a ma kedvenceit hozzuk a folytatásban is. Velük kívánok tartalmas időtöltést.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 20, míg holnap délután 32 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Szép nyári délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Különleges receptre bukkantam. Fekete ribizlis és málnás kukacos pite a neve. Július közepén érik a legfinomabb fekete ribizli, no meg a málna. Készítsünk egy egyszerű omlós tésztát, a töltelékhez pedig keverjük össze a friss és fanyarbogyós gyümölcsöket, pici keményítővel, cukorral. A fekete ribizli és a málna viszont nagyon sérülékeny. Erős vízsugár alatt semmiképpen nem szabad mosni, mert akkor összetörik. Szóval tegyük a gyümölcsöket egy tál hideg vízbe, majd óvatosan szűrjük le, így épek maradnak. A recept tartalmaz még néhány trükköt, hogy jól sikerüljön a piténk. Hogyha a tészta aljára két evőkanál darált kekszet vagy darált mandulát szórunk, és csak ezután tesszük rá a nyers málnát, akkor ez a keksz vagy mandula felszívja majd a nedvességet. A friss málnát pedig óvatosan beforgathatjuk cukorral kevert keményítőbe, utána tegyük a pitébe. Így sütés közben a keményítő gyönyörű, csillogó, sűrű zselét képez majd, és nem folyik szét a sütemény. Minél többet olvasok róla, annál inkább szeretném kipróbálni a fekete ribizlis málnás pitét. Aki elkészíti, annak jó étvágyat hozzá!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Vajdi, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására.
1: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
0: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére.
2: Én a nappali falára tenném.
0: Mert az idő fogy. Tessék tippelni. Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békéscsabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál, rocklegendákkal Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
1: A programajánlót támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete.
0: A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Szép nyári napot, kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Ha nyár, akkor Balaton, és sokan nem csak a strandolás lehetőségét látják a magyar tengerben, hanem bizony a sportolás nagyszerű élményét is. A Balaton körüli kerékpárút 203 kilométer. Érdemes az erőnlétünkhöz igazítva felosztani ezt a távot. Akik kisebb túrával szeretnék kezdeni, azoknak ajánlom a Velencei tó körét, ami 33 kilométeres. Azt olvastam, igazán ideális. A Tiszatavat pedig 7 különböző útvonalon is körbejárhatjuk. Az igazán bevállalósak akár egy napra is besűríthetik a 65 kilométeres távot. Szóval pattanjunk két kerékre addig, amíg még nyár van, és amíg csak lehet, kísérjenek minket a kedvencek.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer.
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Kolosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Kolosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: A nyár legjobb zené, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, búcsúzni jöttem mindjárt 5 óra. 5 után is a kedvencekkel folytatjuk, és abban bízom, azok is találnak kedvükre valót, akik dolgoznak, és azok is, akik éppen jól megérdemelt pihenésüket, szabadságukat töltik. Én Debreceni Ilona vagyok, további kellemes kikapcsolódást kívánok, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jóvá hagyta az Európai Bizottság Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, így hazánk válik a független szervezet 25. tagjává. A döntés a hivatalos kihirdetés követő 20 nap múlva lép életbe, a luxemburgi központú testület pedig visszamenőleges hatállyal egészen 2021. június 1-jéig vizsgálhatja majd az uniós forrásokat érintő csalásokat és korrupciós bűncselekményeket. Magyar Péter miniszterelnök megerősítette a hírt hozzátéve, hogy a kormány még május 28-án nyújtotta be a kérelmet, a hivatalos munka a magyar-európai ügyész kinevezése után kezdődhet meg az országban. Több ezer milliárd forintra tehető az Orbán kormányzás alatt egy szűk gazdasági körnek juttatott és eddig feltárt állami károk összege, közölte Rúf Bálint miniszterelnök helyettes. Tájékoztatása szerint a korábban titkosított kormányhatározatok

Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel párhuzamosan megkezdődik a feljelentések sora is. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a Fidesz megtiltotta Súlyog Tamás

alkalmazza a képviselők 12 éves időkorlátját, az államfő megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók 70 éves korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miamiban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével. Ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudás és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a 6 gólos Harry Kane, hol a szintén 6-szor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint a nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról. Azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
0: Hallhatóan jobb.
5: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula-Furt összekötő úton vasúti átjáró épül, Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévaványa között, ezeken a helyszíneken félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buli a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
4: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.

0: Katéteres vízérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Vízérklinikán. www.irsebész.info.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 15-e szerda van, a mai napon a Henrikek és a Rolandok ünneplik névnapjukat. A Henrik férfi név a germán Hendrik névből származik, elemeinek jelentése ház és hatalmas uralkodó. Női változata Henrietta. A Roland a Lóránt férfi név germán eredetű magyar alakváltozata, a név jelentése dicsőség. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes szerdát kívánok mindenkinek.

0: Csapatok fogynak.
1: Az én csapatom is kiesett.
0: A helyzet éleződik.
2: Az én titkos favoritom menetel előre.
0: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
3: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
0: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
0: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 15-e szerda van, a bíróságok napja Magyarországon. Magyarországon a bíróságok napját minden év július 15-én ünneplik, amely a bírák és az igazságügyi alkalmazottak hivatalos szakmai ünnepnapja. Ezen a napon a bíróságok zárva tartanak, az ügyintézés szünetel és a dolgozók szakmai elismerésekben részesülnek. Az ünnepet a volt országos igazságszolgáltatási tanács alapította meg 2000-ben, a dátum az 1869 évi negyedik törvénycikre emlékezik, amely szétválasztotta a közigazgatást és az igazságszolgáltatást, megteremtve ezzel a modern, független magyar bírósági szervezetet. Az intézkedés alapja a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény kihirdetése volt. A bíróságok napján az ítélkezési szünet is kezdetét veszi, és országszerte különböző ünnepségeken, konferenciákon köszöntik a jogi szakembereket.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 15-e szerda van, 53. születésnapját ünnepli a mai napon Liptai Klaudia színésznő, műsorvezető. 1988-ban rossz magaviselete és számos igazolatlan órája miatt kicsapták a Kafka Margit Gimnázium képzőművészeti szakáról. 1989 és 93 között többek között számítógépes tenyérjóslásból élt, közben egy esti gimnáziumban két év alatt leérettségizett. Érettségi után elvégezte a Gór Nagy Mária színi tanodát, majd a színművészeti főiskolát. Még főiskolai évei alatt lett a Víg Színház tagja, 93-tól kezdett a tévében is szerepelni, 2001-től több tévéműsor vezetője volt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Elhunyt egy dél-afrikai játékos, aki nemrég még a VB-n játszott. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 25 éves korában elhunyt Jaden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása. A játékos csapata mindhárom csoportmérkőzésén Mexikó, Csehország és Dél-Korea ellen is pályára lépett, az egyenes kieséses szakaszban Kanada ellen a kispadon ült. A torna alatt személyes tragédia érte, a Csehország elleni találkozó előtti napon elhunyt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot. A Mamelodi Sundowns futballistája 9-szer ölthette magára a címeres mezt, amelyben egyszer a VB selejtezők során volt eredményes. Adams idén a klubjával megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját. Egyelőre nem tudni, mi okozta Adams halálát.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És a ma kedvencei. Ez a Csaba.
3: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
1: Akkor nézz körül még egyszer.
2: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 15-e szerda van, a mai napon ünnepelnék 91. születésnapját Ken Kercheval, amerikai színész, akit a magyar közönség leginkább a Dallas című televíziós sorozatból ismerhet, ő alakította ugyanis Cliff Burns-t, Jockey Ewing legfőbb riválisát. Larry Hagman mellett ő volt egyébként az egyetlen olyan színész, aki a teljes eredeti sorozatban végig képernyőn maradt. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádió hallgatást kívánok!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 ezer forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 ezer forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 15-e szerda délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Új pályázat készül a Békés Csabai busz közlekedés biztosítására. Rendőrségi prevenciós napot tartottak a Dombegyházi nyári táborban. Családi programokkal telt meg Gella a gyereknapon. Filmzenék szóltak a Réti Pál hídon. Új pályázatot készít elő a Békés Csabai önkormányzat a helyi autóbusz közlekedés hosszú távú biztosítására. A kiírást megelőzően egy előzetes hirdetményt tesznek közzé, amelyre nem csak Magyarországról, hanem az Európai Unió egész területéről várják a közlekedési társaságok jelentkezését. A városvezetés 2025 végén azzal szembesült, hogy az önkormányzat által kiírt pályázatra egyetlen cég sem nyújtott be ajánlatot, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Szükséghelyzeti intézkedésként úgy döntöttek, hogy a közszolgáltatást továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT látja 2026-tól, legfeljebb 2 éven keresztül. Ez azt jelenti, hogy 2028-tól ismét új szolgáltatóról kell gondoskodni. A közelmúltban a MÁV személyszállítási ZRT ismertette a 2025-ös működésről szóló beszámolóját a közgyűléssel. Ez szerint a helyi közlekedést 19 autóbusszal biztosították, amelyek közül 14 szóló és 5 csuklós jármű. A szólóbuszok mind alacsony padlósak, a csuklós járművek azonban nem. A beszámoló szerint a Békés Csabai helyi busz közlekedés 2025-ben 571 millió forintos bevétellen nem fedezett indokolt költséget termelt, amelyet az önkormányzatnak kellene megtérítenie. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a helyi autóbusz közlekedés a város legköltségesebb közszolgáltatása, amely még az Árpád-fürdő és a Jukai Színház működtetésénél is nagyobb kiadást jelent. Hozzátette, hogy a MÁV személyszállítási ZRT beszámolójában több olyan költségtétel is szerepel, amelynek jelentős növekedését a városvezetés az ágazati és inflációs adatok alapján nem tartja kellően indokoltnak. Emiatt az önkormányzat több kérdést is küldött a közlekedési társaságnak a számok pontosítása érdekében, és a válasz megérkezéséig nem fizeti ki a teljes igényelt összeget. Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzési programon vehettek részt a Dombegyházi Közösségi Szintér és Könyvtár nyári táborának részvevői. A 30 alsó tagozatos diákot Bajkán Csaba, rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi rendőrkapitányság kevermesi rendőrőrsének parancsnoka, valamint Bakonyi Szinti a rendőrőrmester, a kapitányság baleset megelőzési előadója kísérte. A táborozó csapatot látva egy arra haladó autós is elismerően szólt a kezdeményezésről. A rendőrök a nyári szünetben legfontosabb biztonsági tudnivalókat ismertették a gyerekekkel. Egyebek mellett szó esett a strandolás és a biztonságos fürdőzés szabályiról, a gyalogos és kerékpáros közlekedésről, valamint az elektromos roller használatának veszélyeiről. Az öltöztest fel a kerékpárt elnevezésű feladat során közösen áttekintették a kötelező kerékpár felszereléseket, és megbeszélték, miért fontos, hogy a közlekedők jól lássanak és jól láthatók legyenek. A foglalkozás részeként az internet a közösségi média, valamint a tiltott bódító hatású szerek veszélye is szóba kerültek. Az elméleti ismereteket gyakorlati foglalkozás követte. A gyerekek a rendőrökkel együtt elsétáltak a helyi általános iskola közelében található körforgalomhoz, ahol megismerkedtek a közlekedési táblák jelentésével, és azt is megtanulták, hogyan kell szabályosan közlekedni a körforgalomban. A nap végén játékos kereszt feladatokkal és ügyességi játékokkal mélyíthették el a megszerzett ismereteket. Az egésznapos program lebonyolítását 3 iskola őr segítette. A Mezőkovácsházi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az általános iskolások életkoruknak megfelelő, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapvető szabályaival.

Gyereknapot rendeztek szombaton Gellen, ahol ügyességi versenyekkel, játékos állomásokkal, ijeszottal és Airsoft programokkal várták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán szemlélői, hanem aktív részesei is legyenek a programoknak. A feladatokba a gyerekek mellett a szülők és a nagyszülők is bekapcsolódhattak. A rendezvényt hagyományosan június első hetében tartják a kastélynál, az idei eseményt azonban a kedvezőtlen időjárás előrejelzések miatt későbbre halasztották. A nagy érdeklődés miatt a sorversenyeket két

0: célbadobás, kincskeresés, memóriajáték és élő társasjáték is szerepelt. A teljesített feladatokért a gyerekek matricákat kaptak, amelyeket a nap végén a vásártéren finomságokra válthattak be. A programra nem csak Gelláról, hanem a környező településekről, köztük Békésről és Sarkadról is érkeztek családok. A szervezők hangsúlyozták, hogy rendezvényeiket mindenki számára ingyenesen teszik elérhetővé, mert fontosnak tartják, hogy egyetlen gyermek sem maradjon ki az élményekből anyagi okok miatt. Gál Csaba és Vozelem Krisztián adott koncertet szombatest a Réti Pál hídon, a hídi koncertek programsorozat részeként. A zongora művészek ismert filmzenékkel szórakoztatták a közönséget. Gál Csaba elmondta, hogy az est középpontjában a filmtörténet legnagyobb alkotásainak zenéjáltak. A műsorban 11 főbb darab szerepelt, amelyet a közönség és az időjárás függvényében további számok is kiegészítettek. Hozzátette, hogy a válogatás az emberi érzésekre, a barátságra, a szerelemre, a kitartásra és az erőre épült, és olyan elismert filmek zenéit választották, amelyeknek meghatározó része a hozzájuk kapcsolódó dallamvilág. A zongora művész arról is beszélt, hogy a szabadtéri koncertezés nem újdonság számára, hiszen nyaranta rendszeresen lép fel a szabad ég alatt. A Réti Pál hídon azonban most szerepelt először, és különösen kedvezőnek nevezte, hogy a közönség ilyen közel lehetett az előadókhoz. Vozárem Krisztián szerint a koncert zenei összeállítása azért lett rendkívül színes, mert zongoristatásával hasonlóan gondolkodnak. A repertoárt a 60-as évektől napjainkig terjedő időszak filmzenéiből állították össze. A múlt héten Münchenben megrendezett ifjúsági úszó Európa bajnokságon Nagy Benedek Izabel és Petrucki Zsombor, a Békés Csabai Előre Úszó Klub versenyzői is rajtkőre álltak. Az 50 méteres mellúszás előfutamában a 15 éves Nagy Benedek Izabel 32,44 másodperces idővel futamában a 7. helyen végzett. A középdöntőhöz közel került, végül összesítésben a 18. helyen zárt. A 200 méteres mellúszás előfutamában 2 perc 34,93 másodperces eredménnyel futamában 6., összesítésben pedig 22. lett. A 18 éves Petrucki Zsombor 50 méteres mellúszásban futamában a 6. helyet szerezte meg, ami összesítésben a 18. legjobb időt jelentette. A 200 méteres távon 2 perc 20,23 másodperces eredménnyel szintén 6. lett előfutamában, összesítésben pedig a 25. helyen végzett. A 100 méteres mellúszás előfutamaiból mindkét Békés Csabai versenyző sikeresen tovább jutott a középdöntőbe. Petrucki Zsombor végül mindössze 2 másodperccel maradt le a döntőről, 1 perc 2,05 másodperces idővel a 9. helyen fejezte be szereplését. Nagy Benedek Izabel ugyanezen a távon a 13. helyen zárta az ifjúsági Európa bajnokságot. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba.

0: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 15-e szerda van, 420 évvel ezelőtt született Rembrandt, holland festő és rajzművész. A német alföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amsterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép és portréfestő lett. Az 1642-ben készített Éjjeli őrjárat című festményével érte el a hírneve tetőfokát, festményei mellett készített részkarcokat, tollrajzokat, grafikai művei pedig végig kísérik egész munkát. A német alföldi barokk festmények megbízói nem az egyház, a királyok és a főnemesség voltak, hanem a polgárság és a céhek, így a képeken előtérbe került a polgári élet ábrázolása. Pazarló életet élt, a megbízások csökkenésével pénze hamar elfogyott, így 1656-ban vagyonát el kellett árvereznie.
1: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miamiban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével, ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudással és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a 6 gólos Harry Kane, hol a szintén 6-szor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint a nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról. Azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: ahol én vagyok.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Oh shit, baby.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miami-ban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével, ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudás és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a hatgólos Harry Kane, hol a szintén hatszor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint a nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról. Azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
2: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 ezer forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 ezer forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

amikor a kezedbe kenyér kerül, és tavasz fut a kertbe.

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Trükkös módszerrel csaltak vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 széchenyis diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cervinus Művészeti Fesztivál Szarvason, már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységekben dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20 000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20 000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20 000-est átvette volna, 19 500 forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzarek Vivien, Fürnóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakörnyezetet, fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a Békéscsabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett, a tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéül a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozóhely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukács László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat ősz művészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csaba napi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészshow is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakok,

És számos alkalommal került megszervezésre. A városismereti séta alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokálpatriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpártúrák, a Venkém kerékpártúrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk, meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Wenkheim kerékpárúton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát én azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Rétipál híd, az imár hídi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vizen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Csaba Rádió.
4: 88.9 Csaba Rádió.

Vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, sercek a bakelék.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve, csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak, ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani, egekbe repít egyszer

Csaba Rádió.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

0: érte. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétele, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

árván. Száz darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Yeah.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.